0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: This is the dawning of a new day. The wars are over. This is the time, the perfect time for perfect love.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió.
7: In the in the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
6: Kattanj ránk!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: 80-as évektől napig.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
2: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
1: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
3: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

supernatural grace.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Körülöl el most már minden pillanatom, és én neked adom.

Hát hello, hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délőtöt kívánok minden kedve Super DJ Rádió hallgatónak, innen a tipra www.superdjradio.hu-ról. Nap 24 órájában csak tektek zenéjünk, tudjátok, én DJ Csabi vagyok. 2026. 9. 13-át írjuk. És hát remélem mindenki előkészült már a fűtéshez. Aki meg már benne van, annak is további jó zenehallgatást kívánok. Persze, aki már reggel hogy hallgatta a Super DJ Rádiót. Hát tudjátok, megkezdjük az ilyenkor szokásos zenei kavalkádó DJ Csabival. Minden, ami sláger, az is, ami nem. Kívánok mindenkinek nagyon jó főzést, finomak legyenek az ételek. És persze a melóban is kitartást kívánunk mindenkinek, minél hamarabb érjen véget. Utána jöhet a megérdemelt pihenés. Jó, elsőként kezdtünk a Zemmás, there is Figgy Boy, kicsőrünk Chris Rudolph, az öreg Rudy, ahogy hívom, ugye? De nem a piros orrával, tudjátok? Az majd 3 hónap múlva érkezik,

csak egy szó. Leszi nekünk Mező Misi, kicsi segített neki, Lofty Begi. És tudjátok, ahogy ilyenkor még szoktuk, nem csapunk egyből bele, hogy lecsóba. Meg persze a BPM-ekbe, azt majd később. És persze a fantasztikus aranyvelvér számunk is tovább él. 20-36-70-45-95-95-95-ös. Ide várom az üzeket, amit ma úgy látom, lassan olvasnom is kell.

akkor nézzük ki is volt leggyorsabb Viberünkön. Itt van velünk kedves Huncut Encsikénk. Szia, Encsike, jó reggelt neked is. Hello, szia, Zágat, DJ Csabi, Huncutka jelen még mindig. Gyönyörű szép vasárnapot kíván neked is minden kedves SDL hallgatónak. Kellemezzen a hallgatás, jó főzés, lazulás. Neked pedig jó adást kívánok, pusztjuk Encsike. Nagyon szépen köszönöm, kedves Encsike. Neked is jó lazulás vagy főzés, ha éppen valami mármit csinálsz. Kitartást kívánok benne. Csak egy szó. A kis Huncut, ugye?

Akkor kicsit még maradunk hazai vízeken. Hát érkezik hozzánk Master Voice közöse és Krasznai Krisztina csodálatos hangját fogjátok hallani. És ő mi is énekelne nekünk, nem másul, mint a Balatonról. Ezzel kapcsolatban pedig mindjárt mondok nektek egy kis híreket. Hát gyerekek, úgy esett. Vendégül fogadhatom kedves Hutit és Ilcsit a Szóládról, megtiszteltek bennünket, most is itt vannak velünk adás közben. És szerintem kedves Hudi, be is köszön majd nektek, egy igazi meglepetés.

ismételten Viber, itt van velünk kedves Kelemen Tomis családja. Hello, hello, Tomikám, sziasztok, nagy pacsi nektek, üdvözöllek benneteket. Hello, Csobi király, üdv a családnak is, minden hallgatónak innét Ugodról. Nagyon jó műsort kívánunk, nagyon szépen köszönöm, Tomikám, nektek jó szórakozást, jó zenehallgatást.

Bizony, bizony, most jó száraz nyarunk volt, gyerekek. Tegnap volt itt egy kis eső, meg ezelőtt is, pénteki napon. Reméljük, majd a Balaton is visszatöltődik, meg persze minden folyónk. És itt van velünk kedves Mazsi is, hát szia-szia Mazsi, köszöntelek téged is sok szeretettel, szép vasárnapot, egy szuper adást kíván neked Csabi. Nagyon szépen köszönöm, neked meg jó tevékenységeket. Hamarosan nagymami, ugye?

és ugyancsak itt van velünk kedves Gyuri Zoltán. Hello, hello, Zolikám, sziasztok, üdv nektek is. Szétebot kívánok, jó munkát kívánok, és jó főzés mindenkinek, aki főz most. Köszönjük szépen, Zolikám, a hallgatók nevében is. Hát remélem, hogy mindenkinél minden nagyon-nagyon fincsi lesz. És persze, hogyha úton vagytok, akkor vigyázzatok magatokra. Minél előbb érjétek el úti célotokat. Hiszen mindenkit hazavárnak, épségben egészség, meg vigyázzatok magatokra.

0: akkor még egy kis magyar zene itt a Super DJ Rádió, hiszen ezeket is nagyon-nagyon szeretjük, ugye?
1: Most a Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
0: Jön az öreg kasza Tibi és a költözzel.

ismételten Vibe Őzet, itt van velünk kedves Üzes Gyuszi, a víz legyen velünk, ugye Gyuszikám, vagy az 52-es, ugye folyékony lekvár. Sziasztok, szervusztok, szét a bort mindenkinek, terasz jelen. A víz hangerő és a bográs legyen veletek, Üv Csavi, éppen a bográcsozunk. Mondtam egy szép képet is, Gyuszikám mit főzöl, legyen nagyon-nagyon finom. Tegnap kedves hallgató, nekünk is volt egy kis rendezvényünk, itt Jászteken családi nap volt. Igen, 8-tól 5-ig zenéltem, remélem jól raktam össze a cuccot, minden oksa vele. Jó kis görmös pacal gyerekek, de finom, ne szeressem. Tehát ugye fűszerezni, de felejtsétek el. Nagy táncolás közepette.

Igen, bizony, ugye néha vannak ugye összeződések, konfliktusok a közöttünk és a párunk között, és mondjuk neki, hogy költözz el, azért nem komolyan mondjuk, persze. Igen, megyünk tovább, Khaled és a Kastevi.

Nyitottuk az ajtót, beengedtük a zenét. Hát gyerekek, hogyha éppen hagymát pirítotok a bogrács alatt, akkor erre a zenét jó pakoljátok meg. Lábatokon a szőre vigyázzatok, no, hogy oda pörköljön, már néha én úgy szoktam járni, tudjátok. Na fűtsünk oda neki!

Gyerekek, muszáj vagyok olvasni a Viber-t, mert behavazódok. Itt van velünk kedves Bandesz, és szia-szia Bandesz! Szia Csabi, Bagyesz heggesztő jelen Csolvásról, üdvözöllek téged és minden SDR hallgatót, az Amper és a BPM legyen veletek. Úgy van, Bandeszkám! Kitartás neked, hogy a melózó kaptam egy képet is. Nagyon szépen köszönöm, érezd jó magad! Egy nagy pacsi neked! Visszatérve kedves Bandeszra, így is mondhatnánk még ugye, a varrat legyen velünk. Hát ugye heggeszt is elengedhetetlen kelléke. A jó varrat. Ja, hát reméljük, hogy nem repedezik meg, mint a mennyezet, hogyha éppen felvettétek a hangerőt. Remélem mindenhol fel van tekerve. A szomszédok se unatkozzanak, pádám.

És itt van velünk kedves Bozóki László is. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, nagy pacsi nektek. Azt írja nekünk, hello Csabi, hello, szuperek, jászárok szálláson, ragyogóan süt a nap. Szép őszi nap csapjára lecsóba 13 óráig. Délben pedig szeretném hallani a túlról indulót. Bozóki László, jászárok szálláson. Köszönjük szépen, Lacikám. És tudod majd kialakul, mint púpos gyerek a pés alatt. Kálled után megyünk tovább egy régi-régi ismerőse. Blondhang Gangnek hívják a csapatot, hát egy kicsit őrültek. Zenéjük szia pedig te, Bad Touch.

0: DJ Radio. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Így van, Melóban is mellettetek. Szólok, hogy legalább egy kicsit rövidebbnek tűnjön a munkaidő, gyerekek. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk.

0: kedves Hudi még erőgyűjt itt mellettem, hogy megmerjen szólalni. Hudikám, nem dobsz be egy pál ezt? És itt van velünk is a család is, Erdő Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok, nagypacsi nektek! Csodásan szép vasárnapi napot kívánom neked, kedves DJ Csabi, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család jelen már vártunk. Nagyon örülünk neked, hogy újra így hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. És hasonló jókat kívánok nektek is, sikém. És kedves hallgatók, az időről csak annyit, hogy nálunk egy kicsit olyan zima volt reggel. Megedettem reggel árészt is. Gyerekek, majd megfagytam. Hirtelen 35 fok után azért. Képzeljétek, 80 napja nem láttam harmatot, reggel ma láttam, meg egy kis ködöt is. Azért szerintem bográcsozásos, kiváló idő van. Itt van velünk kedves Kaszab Timi is felébredt. Hello, hello, Timikém, szia! Szia, Zága Csabi, üdv minden kedves hallgatónak. Köszönjük szépen Timi neked is. Kutatás a takarításban. Megyünk tovább egy fantasztikus emberrel a 90-es évekből. Ilyen szuper DJ rádió emlékeket ébreszt, tudjátok, ez a fő irányvonalunk. Jöjjön hozzánk a jégember. Zenéje címe It's a Rainy Day. Én viszont most egy kicsit másképp, egy EE mixben, na figyelj!
1: Super DJ Rádió, útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu

az öreg Ice MC, és persze nem hagyhatjuk ki a sorból, ugye? Sok-sok közös dalt énekeltek együtt. Én jól az énekesnő Alexia hangját se, jaj, de szeressem. Kedves üzes gyuszitól kaptam egy képet, jó sok paradicsom van rajta. Azt hiszem, nekem elég lesz pörköltbe, hát szerintem gyuszikám tuti. Saját termelésű, páron bent sült kacsa, rántott hús töltve, rántott gomba töltve, rántott saj, cukkini, sokféle köret. Én kinni marha pörkölt, ez igen gyuszikám. Lagzi lesz nálatok, vagy mi? Páromnak meg nekem hétfőn, kedden lesz a szülinapunk, és nyomás alatt tartom a szomszédok a valhengerő. Köszönjük szépen gyuszikám, elő és boldog születésnapot kívánom nektek a Super DJ Rádió stáb remében is.

Kis Pétertelen vibe, gyerekek, muszáj vagyok oldozni, mert behavazogodok. Rengeteg üzenetet küldtetek, köszönöm szépen nektek. Itt van velünk kedves hűvész Széni, a Zsuzsanna. Szia, Zsuzsi, üdvözöllek benneteket. Szia, Csabi, olyan maxra van tekerve a hangerő, hogy utcabál van nálunk. Köszönjük szépen, kedves Zsuzsi, így kell ezt. Érezzétek nagyon jó magatokat, egy nagy pacsi neked és párodnak is, meg a kutyusoknak is.

nem tudom, de szerintem ez a EMX elég jó sikerült. SMC-k jól összehozták. Itt van linket, és Varga József is. Szia-szia Józsikám, üdvözletem nektek is. Hello, mi is vagyunk 1000-re. Köszönjük szépen 1500-zal. Következő zenénk, gyerekek, hát nem tudom, ki hallotta, ki nem. Ott a 90-es években egy szőke csajszi, mi meglepő, ugye? 90-es években nagyon nagyot ment ám a szőke haj, meg a kék szem, a tenger kék mély szem, ugye? Na figyelj csak!

Na ki ismeri meg ezt a zenét? Van benne anyag, az biztos. Annyit elállok előre, hogy egy guruló hölgyről van szó. Én pedig nem más, Inz Roller Girl és a Gish Dreams egy Melonino Club X-ben. Na figyelj! Pirítsatok alá!

0: Idám. Aki tudja a szöveget, énekelhet is fűzés közben. Meg csattoghatnak a fakanalak. Hát a túlsó meg röpködnek.
1: Döntöttem. Legyen tánc.

és egy újabb kisregény kedves Encsikénktől. Köszönöm szépen, Dága Csabi, de most nekem inkább egy kis jobbulás jól esne, ugyanis Svédországban összeszedtem valami felső légúti nyavaját, gondolom a tömegkezdekedésben, ugyanis én nem szoktam, de remélem, hogy a szuperzené gyógyító hatnak rám. Hát kedves Encsik, én is remélem, és jobbulás neked. És azt írta Istenem, ez a kasza Tibi, megint egy emlék pár éve a lányom ablakból üvöltötte ezt a dalt, hogy költözz el kedves új szomszédainak, de sajnos nem fogadták meg. Hát van ez így, Encsike. Néha nem elég csak énekelni, ösztönözni is kell, tudod? Tudok, egyébként én tudok egy jó gyógymódot erre, de a felső légúti nyavajára tudod mi az? Jó kis folyékony lekvár 52-es vírusírtó, gyerekek! Nem úgy a főzőverseny is volt, hogy volt egy pár, hát 10 csapat volt. Hát persze, hogy mindegyik sátornál volt pálinka.

őrült NICC. You fight for road right. Van velünk kettes Strong Ricsi is Péről. Szia, szia Ricsikém! Pér jelen szétabott mindenkinek. Szia Csabi! Hát hello, hello, érez jó magad!

Hát nekem erről számoló gyerekek, a nagy bulik jutnak eszembe. És itt van velünk ez Illés Andás, itt. Szia-szia Andriskám, üdvözöllek benneteket. Hali Sándor falva jelen. Nagyon szépen köszönöm, érezzétek jó magatokat, és egy nagy pacsi nektek.

ismételtem Vájvel kedves Bodoki László üzenete. Hiányoltam kaszat, Timit nem mondta el, mi lesz nála. Vasárnapi ebéd is miután elmondja, akkor küldjének egy dal-dal választásra, bízom. Köszönöm szépen, kedves sacikám!

Ő pedig már DJ Bobo, egy nagyszerű svájci úriember, Romani Knight. De jó kis zenet, de szeressem. Kedves Kaszab Timi meg is írta nekünk a mai ebédet, jó kis húslevet csinálok. Csirkecombra rántva krumpli sali. Szeretek én egy zenét, megízzem, kedves Timi. És akkor a következő zenét majd neked küldjük, kedves Bozóki Lászlótól. És persze minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, hogy a mai nap mindenki nagyon, mindenkinek nagyon szép napja legyen. És persze főzzetek finomakat. Sound, that's great.

Mozsi pedig azt, hogy hatásos volt a dal, és komolyan neki is játszottam ezt a dalt. Tudom, hogy rossz vagyok, de ez van. Nem baj, az Mozsikán néha annak is kell lenni. Hát legyetek jók, ha tudtok, nem mindig jön össze. Sőgönyíti, kedves Mozsi! És most készítem fel a húslevest, sült oldalas kubbi böré. Jaj, de jó! Jaj, de finom!

kedves hallgatók, kicsi türelmet kérek szépen a Viberrel kapcsolatban, nagyon-nagyon sokan írtak. Ja Istenem, nem győzöm. Azért igyekszek, ígérem. Kedves Vizes Gyuszi pedig azt írja, kérhetnék egy zenét, méghozzá nem más, mint a Tír zenéjét. Itt a poharak is csattognak, mert üres, kérik a Szilvát. Egészséged egy Gyuszikám. És persze azért ne felejtsétek el megfűszerezni az ételeket se. Melóban pedig továbbra is kitartást kívánok mindenkinek.

szerintem DJ Bubu az nagyon-nagyon fantasztikus ember, ma is aktív. Nem adja fel ő se úgy, ahogy mi se, ugye? Mert bírjuk még a gyűrűdést. Akkor megyünk tovább, kedves Bozóki László, kérésével Kaszab Timinek, meg mindenkinek is, mindenhova is.

Figyelj, jó kis lazítós, kavargatós, leülős, iszogatós. Pa-pa-pi. Vettina, pisimisztel szán.

és ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Stefani Skóciából. Hello, hello Stefani, üdvözöllek benneteket, nagy pacsi nektek. Csubi Csavisz üd minden szuper hallgatónak innen Skóciából. Esetleg, ha megvan, letolnád a Mysterious Time Sash-től, menjen Vajkószra, meg Kőszegi Gabi kollégádnak, ugye a Skót felföldre is persze, üd minden Skót magyar hallgatót, hallgatónak, bocsánat. Megnézem kedves Stefán, és érezzétek jól magatokat. Üdvözöllek újra körünkben. Nem ti is valami finomat főztök? Mr. Sun! Jó meleg Sun, ugye? Jó meleg Sun, ugye?

kedves hallgatónk, a következő következő zenénk egy kérdésre fog szólni itt a Super DJ Rádion. Tudjátok, néha befutnak itt kérések, tehát megpróbálom őket teljesíteni természetesen, hogyha megvan a zene, nagyon szívesen lejátszom. Ez nekem már nagyon-nagyon régóta megvan, hiszen játék zene is volt ez, ha jól tudom, valamikor. Kedves vizes Gyuszi kérésére fog szólni, hogy ne a víz legyen velünk, hanem az erő, meg minden is. Tudjátok, régen volt a sorozat, hogy Tír. Egy olasz sorozat volt, ha jól emlékszek rá. Super Iveco Turbo Star kamion volt benne. Nagyon-nagyon sokat néztem. Akkor hallgassuk együtt.

European Mystic még erre. Ez is remixer, fantasztikus alkotása, nagy pocsi a kollégának.

ismételten Viber üzenet, kedves hűvész széni, a Zsuzsi kérdeti tőlem, hogy szoktad követni a tehetségkutató műsorokat? Kedves Zsuzsi, megmondom neked őszintén, hogy szoktam követni, de csak az ilyen válogatókat, mert azok a jót lehet nevetni. A többit már nem nagyon szoktam. Kedves Bandesz pedig azt üzeni Encsikének, hogy jobbulást kíván. Kaptam egy gifet is, ahol töltenek egy jó kis vírusírtót. Encsike pedig megköszönte a tanácsot. Encsike nagyon szívesen. Kedves Bozóki László pedig azt írja, köszi a dalt. Nem már annyiszor esett szó a folyékony nedűről, szeretném meghallgatni a pálinka dalt, és van egy kérdésem is, mikor lesz magyar zenei nap. Bevallom, a nyáron nem volt annyi időm hallgatni a Super DJ rádiót, így azt sem tudom, mikor volt magyar zenei nap utoljára nátok. A Sacikám szervezés alatt vagyunk a magyar nappal kapcsolatban. Szerintem majd időben meg fogjátok tudni. De tervezzük egyébként. Hogy mikor volt a cél, se tudom. Ez szerintem hamarosan lesz majd. Következő zenénk pedig Kete Stefán kérésére fog érkezni a Super DJ rádióra, hogy minden is finom legyen. DJ Sash egy nagyszerű ember, aki ma is aktív. A Mysterious Time.

gyerekek, micsoda hang ez! És itt van velünk, megtisztelt bennünket, kedves Kőszegi Gabi éjjeli vagyunk! Hello, hello Gabesz! Nagy pacsi éjjel is a családnak! Szia Csabesz, hatalmas pacsi Stefánnak Skóciába! Tényleg pörgesd le majd neki a Scooter H. Machado Fish című dalát! Köszönöm szépen, Gabikám, érezzétek jól magatokat!

a kedves Gyuri szólt meg is itt a nekünk, ugye Tina énekel ebbe a dalban, nagyon szép hangja van. Sok más 90-es évekbeli hölgynek, ugye? Soltam itt Silvert, Fragmát, Milk and Seed, ugye? Külön nevek.

egy vidándor alécion. Singa Song, Nav Nav, Toez remixben. Mindenkinek szuper kedve legyen. Ridám, ridám. Van kedvetek, akkor énekeljetek egy nagyot.

persze, kedves hallgatók, ma is lesz még itt élő műsor a Super DJ Rádion, hiszen utána mélkedik DJ Simon 13 órától egészen 15 óráig, utána pedig érkezik hozzátok DJ Surti, Spárel tetejéről lefüstölteti a pályókat, egészen 18-ig, utána Zsolti 18-tól 20-ig, napot pedig kedves Lyman zárja meg 20-tól egészen 10-ig, tartsatok velünk!

akkor Szion után megyünk tovább. Kedves Bodóki László kérésével szeretném meghallgatni azt a bizonyos pálinka dalt. Hát akkor Lacikám, szóljon mindenkinek! Fantasztikus kérése érkezik hozzánk Magna Cum Laude és a pálinka dal. Egészségetekre!

tudom, kedves hallgatók, van-e köztetek olyan, aki éppen töltött káposztát csinál, azt is nagyon-nagyon szeressem. Már régen is ettem, majd mondom a kis feleségemnek csináljon. Tegnap az is voltám. És persze ne feledjétek el Viber számunkat, ami plusz 3670 45 95 99. 5-ös ide jöttek a kaják. Ablak ajtó nyitva van, úgyhogy meg kell kapcsolnotok a fénypostát és kapcsfort.

0: De reggel ugyanikor felkelünk és álmosak vagyunk, infúzióba a kávét. Néha van az, úgy tudjátok.
1: Felém nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém.
0: Kedves Bozó Kirászó újabb üzenete Viberünkön, köszi a dalt. Várom a túlról indulót délben. Megnézem, Nacikám, megnézem. Köszönöm szépen. Következő zenét pedig a mellettem álló úriember küldi minden kedves szuper DJ rádióhallgatónak, és különösképpen szólád a haveroknak, illetve a szóládiaknak, hogy hallgatják a rádiót. Így gyűjti az erőt a beköszönéshez. Érkezik hozzánk Ice MC ismételten. A Hudi csak úgy hívja az egy éve keresett zene, amit én kerestem ugye egy évig. Tiki Nabduvéje, Gashim Club Mixben. Szóljon mindenkinek!

0: Akkor attención, gyerekek!
1: Üdvözlök mindenkit innen a stúdióból, és kitartás mindenkinek, aki dolgozik, a tetőn meg vigyázni. És a videó alatt ne felejtsétek el.
0: Köszönjük szépen Hudinak, fogadjátok meg a tanácsát, és egy nagy pocsi nekik, hogy itt vannak velünk.

akkor kedves hallgatók, jó pirítsatok alá annak a bizonyos bográstak. Hogy minden finom legyen. Nagy erőnk! Kedves Farga József pedig azt írja nálunk, tegnap toros káposzta volt, nagyon jó sikerült. Új Józsikám, az nagyon-nagyon finom, gratulálok hozzá. Remélem jól laktatok vele, jó nagy lett a pocak.

kedves Angie-ke pedig azt írja, kedves Csabi, drága Banyász Heggesztő úrnak, Csorváson nagy tup, hoppá. És köszönjük, de most inkább a jó kis mézet szittom, most te a sok C-vitamin, lázcsillapító. Pusztjuk Encsike, nem szeretem a pálinkát, de a jó zenéket annál inkább Csapas Csabi. Köszönöm szépen Encsike, hát nem mindenki szereti. Jó gyógyulást neked a zenékkel.

Kedves hallgatók, eltelt 1 óra, 11 óra, 5 percet írunk. Szeretném üdvözölni az újonnan érkezett hallgatókat. Jó főzés, sütemény, készítést. Hallgassátok tovább is a Super DJ Rádiót. Kedves Mozsi pedig azt írja nekünk, a jó zene nem csak gyógyulásra, jó, hanem szomorúság ellen is, és minden másra is. Itt van, kedves Mozsikám, a zenének gyógyító ereje van, és még sok hatása. Hallgatjuk a szomorúk vagyunk, hallgatjuk a boldogok vagyunk, hallgatjuk a főzünk, ugye?

itt van velünket a Szabó Tamási Szóládról. Hello, hello Tomikám, nagy puszilele és a családnak, haveroknak. Köszönjük Hudikám a számot. Egy igazi rádiós műsorvezető veszett el benned. Pályát évesztettél. Jó nehezen bírtam rá, hogy megszólaljon. Végig csak megtörtént a dolog. Érezzétek jól magatokat. És kitartást nektek a melóban. Mi kérek, megyünk tovább. Érkezzen hozzánk egy nem mindennapi zene. Bom digga digga digga bom digga bom. Főszereplő Sophie Marceau. Francia hölgy. Kicsit meggyúrták. Tommy Montana és Tácsi Brunner. Your Eyes. Jó kis házi buli, ugye? De sokat néztük. Egy új köntösben, figyelj!

Hát bizony-bizony, jó kis film volt ez. Jó kis házi buli 1-2, ugye? Sokatokban emléket ébreszt. Ez a Super DJ Rádió. Hiszen mi tekünk FM. Mi itt a Super DJ Rádió, neten, ne hallgass másra.

Náksi és Brunner jut eszembe, hogy azt mondják, hogy jövőre lesz Budapest parádé, gyerekek, újra megnyitjuk kapuit, hát kíváncsi leszek rá, nem sikerül nekik a szervezés. Megyünk tovább Zirtig, Eox köz zenéjével, figyelj csak, mi is tesz ez!

bizony, bizony. Szerintem sokan szeretjük, jó kis Coca-Cola. Apropó, tudjátok, mit iszik a kocka nyáron? Hát szóta szólát.

és ismét Viber üzenet, itt van velünk, megtisztel bennünket füleivel, kedves Pityesz. Hello, Pityeszkém, üdvözletem nektek. Hello, Csabi király, szuper a zene, szuper a műsor, felpendült az idő, nagyon jó az irány, egy kis tűzifa aprítást végezni. Így van, kedves Pityeszkém. Semmű City jelen hallgatunk, Pacsi. Kérném, szeretnék kérni számos szevistől a Don't You Want Me-t. Küldöm mindenkinek, aki szereti, és egy plusz egy túlról szavazat. Köszönöm szépen, kedves Pityesz, hát kitartást kívánok neked. Én szoktam csinálni a faternál jó kis akácfa aprítás, gyerekek. Akkor sikerült vennem egy frankó kis fejszét ehhez a művelethez. A hasító feje van, gyerekek, nagyon szuper, hogy működik. De ugye láttam már ilyen tengelyhasító gépezetet is. Én szeretek télen azért kicsit mozogni, leadni a kilókat, ugye, amit felszedünk. Megnézem kérésedet, és érezd jól magad nagyon-nagyon.

gyerekek kaptam egy hatalmas üzenetet kedves Stefántól. Azt írja nekünk, attention, ha lesz Budapest parádé, remélem lesz kamionotok, mekkora lenne. Itt van kedves Stefán, szuper DJ rádió kamion, nem is olyan rossz ötlet. Felvetjük Tokinak, aztán megtekerjük. Köszi!

kedves hallgató Kuri meg itt táncol mellettem. Azt mondja, egy igazi élmény így élő műsor alatt itt lenni a stúdióba. Kurikám, én nagyon örülök neki, hogy itt vagytok, és remélem jöttök sűrűbben is. Itt az ilyen pillanat.

És ismételten Vibe üzenet, itt van velünk ez Császár Andris Csasi, Szóládról, hello hello Csasikám, üdvözletem nektek, nagy pacsi. Csabikám, a Budapest parádén én is el tudnák képzelni, szuper DJ rádió kamiont, nyomnátok szépen az Andrássy úton, jó kis Jürgen zenéket, kell szerzek patós áviát, gyerekek, lenne rá a buli, jó kis Imperium Nosta Culpa számot kérnék szépen mindenkinek. Na gyerekek, már kamionfejalájás is van. Köszönjük szépen, Csasi! Ha csak összejön ez majd a végére. Figyelj, megyünk további szuperemberrel.

mindenki felébredjen, ne kelljen kávé. 11 óra 17 perckor jöjjön hozzánk az öreg DJ Quicksilver. Jó kis zenéje, Trans Atlantic Airways.

úgy látod, nem csak Csasi tud áviát szerezni. Itt van velünk egy kedves Kovalik öcsi. Hello, hello öcsi, sziasztok, üdvözletem nektek. Azt írta, hogy hello, szerzek kamiont. Köszönjük szépen. Királyok vagytok, azt tuti.

ismételten Vibe üzenet, kedves Bondes üzenete. Drága Csobi, esetleg lehetne egy szerelmes üzenet? Című dal is megtisztelné vele. Kedves Bondeskám, írd nekem ide egy előadót, mert nem tudom most mire gondolsz. Aztán majd megnézem. Szénia pedig azt írja nekünk, nagyon sok boldog névnapot kívánom, szeretettel Hunornak, Tiszafüredre, Szénia és Tamás és Kálmán. Mi is nagyon boldog névnapot kívánunk neki, szuper DJ Rádió stábja nevében is. És persze a mai névnaposoknak is, és a születésnaposoknak is, meg annak is, akinek rövid volt az éjszakája. Tudod?

Kedves Bond, ezt meg is írta nekem ide a kívánságot, ugye a magyarul írtad. De megírta nekem a Scootertől, szeretné a Love Message-et. A Scooteren kívül más előadó is ugye szerepelt ebbe a dalban. Az Étvírus megakadályozása alkották. Sok-sok Eurodance előadóval. De először jöjjön hozzánk kedves Csasi kérése, aki szerez nekünk egy áviát. Megyünk tovább fantasztikus Impérióval. Rajta szeressem gyerekek. Bekapcsoljuk a Fluxus kondenzátort és visszautazunk az időbe. A DeLoreannel 1995-ben.

jó kis BPM emelés történt itt a Super DJ Rádion 160-on vagyunk, gyerekek, majdnem. Kedves Bozóki László pedig azt írta nekünk, ha már Budapest parádé, szereti kérni ezt a zenét, Lássi és Brunel csak egy nap van című felvételt venni, és nem kedves Sacikám,

kedves hallgató, kaptam még egy szavazatot itt a mellettem lévő fiatal embertől. Azt mondja, hogy szeretné, hogyha még 13 óráig megtolnánk, mint a lopott biciklit. Hát akkor hurikám legyen úgy. Hát akkor, kedves hallgatók, attention, 13 óráig vagyok veletek még. Hogy mindenkinek szuper kedve legyen itt a Super DJ Rádion, azután pedig jönnek kedves kollégáim, 13 órától DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18 órától Zsolti, 20 órától pedig Lightman. Ismét teli a nap itt a Super DJ Rádion, hallgassatok bennünket! Most pedig következik, ha már BPM-eknél járunk, kedves Kőszegi Gabi kollégám kérése. Jöjjön hozzánk az a bizonyos tejfölös hajú barátunk, H.V. Baxter! How much of the fish? Nem sokára, a decemberben, ugye? Mennyibe kerül a ponty? Hát, hogy kifogjuk, akkor semmibe, ugye?

Máté Gyuri Zoltán pedig azt írja Viberünkön, amelynek száma 2036745995-ös Imperio. Jó régi zene. Így van, kedves Zolikám. Emlékeket ébresztünk, tudjátok. Ezért érdemes hallgatni a Super DJ Rádiót.

ismételten Vibe üzletket, és Burai Zoli is itt van velünk. Hello, hello Zolikám, nagy pacsi neked, öllök neked is nagyon. Itt vagyunk remek 13-ig, ismét tökéletes a műsor. Burai Zoli fülelmény mindig. Zolikám, nagyon szépen köszönöm neked. Remélem, te is főzöl valami finomat. Remélem, hello-ban vagy, akkor kitartást neked. Köszönöm füleidet.

Hát akkor azt mondja nekünk is, hogy vesz egy come on, come on, megyünk tovább. De tudjátok, ebből soha nem elég egy. Igazik hozzánk, legújabb zenéjük, No Revin. Akkor egy kicsit lovaglunk a BPM-eken, tudjátok, úgy, hogy szoktuk. Hogy gyübörögjön. Menjezetesség reperezni, meg a rántott húsra. Ne lássen róla a Prézli.

És itt van velem kedves Faterom Bodor József, aki tegnap egy nagyot bulizott. Hello, hello, Fater! Szia, csövéd, nagyőre is küldök! Jó a zene, azt írja nekem, és kérjél szépen egy számot Cipőjétől, neked könnyű lett című zenét, megnézem kedves Fater! Szerintem 12 után majd sor kerítünk a kérésedre! Érezd jól magad, vigyázz magadra! Kedves Encsike pedig azt írja, úgy drága Csabi, főleg ha még az aranyhalat is kifoghatunk, kifogjuk, kiváltunk hármat. Hát Encsike, hogyha kifogod az aranyhalat, akkor kiválhatsz. Bár nem hiszem, hogy most horgászni van kedved. Inkább csak öblöges.

Remélem, kedves hallgatók, mindenhol ízzik ám a bizonyos sütő meg a bogrács is, ugye szépen bugyog az étel. Azt kívánom, legyen mindenkinél minden finom. Mi pedig tovább fűszerezzük a napotokat.

És ismételten Vibe üzenet, ezúttal üzenet a konyhából, házi asszonyoktól, kisfeleségemtől. Hello, hello, szívem, sziasztok! Sziasztok, szuperek, sziasztok! Nálunk készül egy kis sült husi babgulyás velé, hát az nagyon finom lesz, majd jó bevédelünk egy óra után. Újra meghallgattam By Alex csokkóját, szétebolt mindenkinek, neked is kedves szívem! Még mielőtt tovább mennénk ezzel a kéréssel, megyünk tovább DJ Andyvel, és egy 2012-es zenével, ami nem lesz más, mint az a bizonyos Kék Mamina, figyelj!

hát akkor legyen tánc, gyerekek, táncoljatok! Mi is táncolunk itt a stúdióba Hudival. Itt van velünk kedves Soki Zsolti. Hello, hello Zsoltikám, sziasztok! Szia Csabi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen! Köszönöm szépen jelenlétív, lepecsételve és kipipálva, érezzétek jól magatokat!

itt van velünk kedves Szovász Karcsi is. Hello, hello, Kareszkám! Hello, hello, Csabi király, szép vasárnapot és jó adást kívánok! Túlóra lesz, plusz egy szabadat tőlem is. Kedves Karesz, késő kapcsolódtál, de igen, lesz túlóra. Köszönöm szépen neked is! És minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak! Ismételten nagyon-nagyon szuper a buli veletek, én azt érzem!

mami! Amilyen készülnek majd délután a finom sütemények is, meg a pogácsák. És ha éppen valaki nem mert kész az ebéddel, na mi itt van DJ Csabi és a zenei kavalkád 13 óráig. Tudjátok, minden, ami sláger.

és ismételten vibe üzenet, egy kedves üzenet Mazsitól, közben ő is táncol egyfolytában. Azt hitte nekem, örülök neki, hogy maradsz, köszönöm szépen Mazsikám. Hát hűvetni így, nem kell kapálni, nem kell gyerekek. Zenélünk tovább, megyünk tovább kedvesem kérésével a konyhába, Ilcsinek és neki. Egy kis csocsó, Vajlexis szebb közös, egy csokkó-csokkó.

0: Remélem mindenki adott a pályának egy nagy csocsót. Várjuk megérdemlik, hiszen mindig finom kajákat főznek nekünk, kivéve, hogyha férfi társaink főznek. Mindenkik meg szóljon a következő. A dolog visszafele is működjön, tudjátok. Kapjátok el az asszony farát. Éppen megtehetitek. Néha a parfüst szoktam, na mindegy. Na figyelj csak!
1: Ez a Super DJ Rádió. Ez a Super DJ Rádió.
0: Egy jó kis musical.

5-től 18-ig. Kartyukám, nem kell elnézést kérned. Én megértem persze. De a műsor tudod, hogy rögzítem, és vissza tudjátok majd hallgatni. Kiadatás neked a melóban továbbra is mindenkinek.

Kedves Bozóki László pedig azt írja, Csabi, szuper a hangulat veled. Vagy a legjobb, hiányoltam magyar simja spanyol leckét. Mi van vele, ő még a fő admin? Így van, kedves Lacikám. Hát biztos nagyon el van foglalva, nem tud írni a Viberen. De megvan is, minden rendben, valahála jó Istennek.

akkor maradjunk még a simulós latinos zenénél. Figyelj csak! Ékezik hozzánk Alexandra, DJ Danceman, egy kis kuba ritmú gyerekek. Üzerezzétek tovább. Andale.

Skóciak alig várják a jó rockot, Metallicától kénik valamit Kovaliknak, Melóba, Stefánnak, Skóciába, köszi! Nézem, kedves Mátyás, újonnan érkező hallgatónak üdvözölném őket. Szeretném elmondani, 13 óráig vagyok ma veletek. Ezen pedig jön DJ Simon, oh yeah! 15 órától DJ Surci, 18 órától jön Zsolti, napot pedig kedves Lyman fogja zárni. Maradjatok velünk, hogyha tehetitek, hiszen Melóban is mellettetek szólunk.

Ők pedig már egy nagyon nagy csapat a 90-es évekből. Én nem sokan meg fogjátok ismerni, Sandoval és a Mirando El Mar. Val 1999-ben született. Egy nyári napon.

kedves hallgatók, pici türelmet kérek szépen a kívánságokkal kapcsolatban. Azok is hamarosan lejátszásra kerülnek. Belőtte érkezik, majd tudjátok. Kedves Boló Kirászó kérése, a túlról indulunk. Hát néha kiadjuk, néha nem.

Bizony-bizony jól mondja Sandoval, come on everybody, let's go, az mindenki, gyerünk! Hogy füstöljön az a lábas! És itt van velünk kedves Balázs János is, szia-szia János, üdvözöllek benneteket, nagy pacsi nektek! Szia, szép napot, jó húsöddeket, pacsi mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm! Egy szuper napot kívánok!

Továbbiakban pedig a túról indul előtt ékedik Alexia hozzánk. Nagyon sűrűn szokott szerepelni a listában itt a Super DJ Rádion. Eljutta most szóalbumára szóljon egy dar, Claro de Luna.

gyönyörű hangja van, gyerekek. Átjárja ugye a füljáratokat, a dobhátjátokat megcsiklandozza. Úgy, mint az Ádám csutkátokat, az, ugye a Kajcsi. Még az ízelő bűnbók is táncra feldülnek, remélem. Hát vagyok valami, hogy mindenkinek sikerült elkészíteni az ebédet, akinek még, aki még ugye főzögeti, annak még itt van DJ Csobi és a zenei kavalkád, a Super DJ Rádion. Veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, és még tengeralattjáróban is. És akkor itt 11 óra 58 perc táján érkezik kedves Bozóki László kérése, a Dúról induló.

0: És hogy most így egymáshoz simultak a mutatók, mindenkinek nagyon szeretnék kívánni jó étvágyat, egyetek finomakat. A következő zenénk meg szerintem pont jó ebédhez szól majd a nóta. Kedves Mátyát szeretnék küldeni mindenkinek, főleg a vajkóciaknak, egy jó kis metalikát. És hogy mi vár még ránk a következő órában? Maradjatok velünk is, meg tudjátok.
1: Ma együtt bulizunk, mert együtt akarunk. Ha mindenkinek jó a kedve, tovább maradunk.
0: És itt van velünk ezt kedves Mr. London is. Hello, hello, sziasztok! Londoni brigádnak küldj valami pörgőset, kérlek, hogy túléljük a vasárnapi műszakot üdv a barátainak otthon és Koppenhágában. Kiratást nektek!
1: Jó a kedve, tovább maradunk. Táncoljunk át az éjszak.
0: És persze egy nagy pacsi.
1: Super DJ Radio.
0: Nagyon szép szám érkezik a Metallicától. Not again, there is.

És ismételten Vibe üzenet, kedves Bozóki László üzenete, köszi, hogy maradtál velünk még egy órát, köszi ezeket a változatot, a zenei kínálatot, FM rádiós műsorvezető tanulhatnának tőletek. Köszönjük szépen, Lacikám! Igyekszünk, igyekszünk! Nagy pacsi nektek! Ekkora üzenet, gyerekek, de jó esett!

gyerekek, mekkora zene. Nagyon szokott rázni a hideg, csak amikor beteg vagyok, de most esküszöm, hogy olyan libabőrös tettem ettől a zenétől. Kedves Mátyás üzenete pedig nagyon szépen köszönöm, üdv mindenkinek. Mátyáskám, mi köszönjük neked ezt a fantasztikus zenét, hogy lejátszottuk. Jó gyerekek!

Most pedig vegyünk tovább a kívánságok listájában. 7. kedves Fateron Bodor József kívánsága. Ez pedig nem ez más, mint Republik. És ez a bizonyos neked könnyű lehet, hát akkor legyen könnyű mindenkinek, azt kívánom.

Kedves Mátyás újabb üzenete, azt hitte ez is nagyon nagy. Köszönjük szépen, kedves Mátyás. Hát úgy, mint ti, kedves Super DJ Rádió hallgatók. Hiszen nélkületek ez nem menne. Nagy pacsi mindenkinek. Nekek mindjárt kapom a parfist, akkor a gitárszóló van itt. Megkérem, Udit hozza be. De azért nekünk se rossz, mert szól a Super DJ Rádió.

0: kedves hallgatók, Republik után és Cipő után megyünk tovább a londoni brigádnak. Pörgő zenét kértek? Hát akkor induljon nektek 150 BPM-en.
1: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu.
0: És persze Kopenhágába is küldjük. Az előadó neve a Time Machine. És a Runaway Galaxy Mixben 1995-ből, hiszen imádjuk a Eurodance-t, ugye? Talán pedig érkezik hozzánk Love Message, egy újabb kérés majd. Hogy magamat ismerem, szerintem maradunk így erős BPM-eknél egy óráig. Vagy ki tudja, hova visz a sors.

Twitterben várjuk, illetve kedves Zoltántól. Kaptam egy képet is. Bográcsozik, nagyon jól néz ki, kedves Zolikám, jó étvágyat kívánok hozzá. Szia Csabi, csapatjuk a Bográcsoz a zenédre. Vitor kollégámnak lejátszanál egy zenét, Nena. Lufbalon, ha már Németországban vagyunk, annyit üzennék neki, hogy a legjobb barátom üdv Zoli Bissendorból. Megnézzünk, kedves Zolikám. Még tovább mennénk ezzel a zenével, megyünk tovább. Azzal bizonyos szerelmes üzenettel, szintén egy kérés.

Sok-sok fantasztikus Eurodance előadó vett részt ennek a dalnak a megszületésében, úgy mint Erotic, vagy Sex Appeal Scooter, Mr. President, és még sorolhatnám a nagyokat, ugye? De hogy a szeretjük őket. Szóljon a dal mindenkinek!

kedves Mazsi továbbra is küldje nekem a táncoló gifeket. Köszönöm szépen, kedves Mazsi, remélem te is finomat főztél. Köszönöm, kedves hallgatók, még nem folytatok ki a kérésekből. Köszönjük szépen mindenkinek, igyekszek. Nincs meg, akkor előre is elnézést kérek. És hát ugye mondhatnám, hogy ismét nagyszerű zenéket kértek. Köszönöm szépen nektek.

Csabikét, Fajbérőzát, itt van van kedves Szabó István, hello, hello Istikém, sziasztok! Szia Csabi király, köszönöm szépen a túrorát, szeretnék én egy DJ Quicksilver zenét, megvan a Planet Love-ot, de bármi más is jó, köszönöm szépen, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, köszönjük szépen Istikém, ez ismét nagyszerű kérés, érezzétek jól magatokat, és egy nagy pacsi nektek!

Következő kérésünket, kedves Egykó Zoltán kérése lesz. Bográcsodáshoz szeretne kérni egy jó kis nenát. A kedves Zolikám. Akkor szóljon nektek, fújjuk fel együtt ezt a lufi nenával. Egy de jó kis zene ez. Oda Németországba nektek.

0: ismét egy nagyszerű üzenet kedves Mónikától. Szia, szia Mónika, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, köszönjük ezt a változatot, a zenei kavalkádot, szuper vagy, mint mindig. Nagyon szépen köszönöm. Csak így tovább, üdv minden hallgatónak, főleg a Vajkóci Magnak, Öcsinek, Melóba, Stefának, Skóciába, és az én drága családkámnak. Nagyon szépen köszönöm, kedves Mónika, aranyosak vagytok. Ez nélkületek nem menne, tudod? Megyünk tovább. Nagyszerű kívánsággal DJ Quicksilvertől, a Planet Love Szabó Istvántól.
1: I want to invite you to a new world.
0: Az öreg Quickie ismételten.
1: A world of peace,

és itt van velünk Viberünkön kedves Csoki Zsolti. Hello, hello Zsoltikám! Ismételten, Csapikám, amíg belefér, szeretnék kérni egy Mike Murray Love Spite. Gyerekek, micsoda kérés ez már megint? Leesik róla magatya. Küldeném sűsátra Gabicának, hogy jobban menjen a takarítás. Köszi, Zsoltikám, én köszönöm. Majd szeressem ezt a zenét. Megint forra vérem. Remélem, ti is finomat főztetek.

0: Kedves hallgatók, aki pogácsát szaggat, várom a Viberre a képeket. Hogyha éppen finom sütemény süt. Mi, amikor süti az az, hogy nem tudok neki ellenállni, el kell lopnom egy-kettőt. Tudjátok, majd jön decemberben az időszak, hogy ne nyújj hozzá, ne edd meg! Aztán meg megy ki minden a kutyának. Még az egy kicsit árébb van. Ennyire ne menjünk előre. Maradjunk még a jó időnél szerintem. Megyünk tovább Csoki Zsolti kérésével, kaptam egy képet is tőle. Zsoltikám, nagyon jó néznek ki azok a futóművek ott a tálba. Gyerekek, kezdek ilyes lenni. Akkor Love Spike Mike Murray-től 1986-ból. Na figyelj, szuper!
1: Hi, this is Mike Marine.
0: Micsoda zene ez! Itt sokat hallgattam a videótonomon, gyerekek! És tudjátok, régen ugye jó volt, ha jó, most is lehet vinni a bluetooth hangszórót, de annak nem olyan volt ám a feelingje, mint a két hangszórós nagy magnóra, amikor felcsoptuk a vádunkra, ugye? Felraktuk azt a 8 vagy 9 góliát elemet, már nem is tudom mennyi volt. Volt ám súlya, meg persze feelingje, úgy, mint a Super DJ rádiónak.

0: figyeld a szintit, meg a dobot.
1: DJ Radio. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
2: Yeah, straight up.

0: újabb üzenet, kedves Kegyó Zoltántól. Köszönöm a Nena zenét, nagyon szívesen, Zolikám. A Pogácsára visszatéve nekem mindig azt mondták, hogy ne nyúj hozzá, az a rokonaknak lesz. Hát én nem vagyok rokon, üdv Zoli Bisseldorfból. Így van, Zolikám. Hát ugye úgy is szokták mondani, hogy akkor a legjobb, mikor elkészül frissen, másnap már az ízese olyan, ugye. Mondjuk én úgy szoktam, kedves hallgatók, hogy Pogácsára is, hogy mondjuk másnap, és akkor kicsit bedobom a mikróba, aztán úgy nagyon fincsi. Jó kis tejjel. A következő zenénk pedig Love Spy, Mike Murray után. Ugye, aki idén 2026-31-ével leteszi a lantot az M. Schwind Andy Ettenberg, ugye az Instagramból követhetitek még ugye a 31-ig a fellépéseit, utána pedig végre visszavonul. Most jön egy olyan zene tőle, amikor még pelenkás volt, ugye. Sequence Stone-t hívtuk így, pelenkás ATB és az Information Vibes 2017-ből újra remixel változatával megyünk tovább itt a Super DJ Rádión.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

se felejtjétek el, kedves hallgatók, 13 órától se hagyunk benneteket élő műsor nélkül, ékedik hozzátok DJ Simone, 15 órától DJ Surci, 18 órától Zsolti, 20 órától pedig Lyman.

következő zene pedig, a gyerekek, mi nem volt még ma? Hát bizony jó kis stressz muzsika. Hát ebbe is egy kicsit belecsapunk. Jön egy régi klasszikus, nagy kedvenc számomra, méghozzá nem más, mint Stromtól a Stormra, figyelj!

Na akkor jöjjön az öreg szakállas bácsi, meg a két vörös démon. Brooklyn Bounce, You Get The Bounce. 1997-ből forog itt a Super DJ Rádión. Maximális fordulattal.

És hát gyerekek, elérkezett a pillanat, amikor kedves kis huncut regényes encsikénk újra írt nekünk a Viberra. Szia drága DJ Csabi, köszönjük szépen, hogy maradtál plusz egy túlórát. Nagyon szívesen, encsike. Szuper vagy, ma is remek kis műsorra hoztál nekünk, köszcsike. Csak azt nem értem, miért rezzennek össze, akárhányszor meghallom itt Alexia fantasztikus hangú énekesnő nevét, rezzennek össze, bocsánat. Ha esetleg beleférne még egy kis kérés tőlem, akkor szeretném kérni Groove Hostra az Ébredj mellettem című dalt, és küldöm sok-sok szeretettel valakinek egy távoli országba, és mindenkinek, aki imád a Gyuri varázslatos hangját, köszcsike, puncsika, encsike. Én is köszönöm szépen, encsike, a kis regényedet, nem az utoltad meg önmagad, és továbbra is jobbulást kívánom. Szerintem még egy óráig majd bere fésejük Gyurit, én is nagyon-nagyon szeretem. Viszont Brooklynban szután megyünk tovább, gyerekek, két klasszikussal. Az egyiket úgy hívják, hogy Safri Duo. Tudjátok, mindig ütik a dobot, nagyon jó zenéket csinálnak. A másik pedig featuring Milk NC, micsoda zene lesz ez, de figyelj! BPM számunk pedig 142 lesz,

és ismételten Viber üzenet Budai Zoltántól. Én most nem kérek, mert minden jó zenémet kérték. Ismét remek program volt, kár, hogy vége. A túlórának szuper vagy, Csabi. Zolikám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő vagy. És persze mindenket a Super DJ Rádiónak, Super DJ Rádió hallgatónak nagyon szépen köszönöm ismételten.

0: akkor jön kedves Angie-nek jobbuláshoz. És küldi valahova messzire, valami messzi ország lesz a zenét. Groove House, jön Gyugyi csodálatos hangja, és az évre egy mellettem.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.
0: Jaj, de szeressem!

még a végére még egy kis tánci. Aztán mindenki pihenjen. Pihenjétek ki a főzés fáradalmait. Meg majd a melót is, hogyha végeztek vele. És ötelhetitek, maradjatok velünk is a Super DJ Rádióval. Ékezzek majd hozzátok nagyszerű kollégáim.

Péter Tán Viber üzenet, itt van velünk a következő két óra műsorvezetője, Gigi Simon személyében. Hello, hello, Tomikám! A Bakelit lemezek ördöge gyerekek, egyenes és Svédországból érkezik hozzátok 13 órától. Úgy lesz, Tomikám, úgy lesz, tudod, ahogy szoktuk. Nagy pacsi neked, vigyázz magadra, meg a kutyusra is!

Hát a végére még egy kicsit felpiccentem a BPM-eket. Érkezik hozzánk a Maroma és a La Luna. Egy mai italó remixben egyenesen a 2000-es évből.

illetve DJ Simonnak köszönöm szépen a visszajelzést, és én is láttam a adás programon. Nem tudom, mi történt. De elfogyott az internet, gyerekek. És hát kedves hallgatók, én is nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek ismételten ezt a kitüntető, megtisztelő 180 perc figyelmét itt a Super DJ Rádión. Hát remélem, hogy mindenki finomakat főzött, és nagyon-nagyon szuperül éreztétek magatokat, bár mit is csináltok, bárhol is legyetek, vagy voltatok, vagy vagytok. Utolsóra is készítettem ide a mai műsor utolsó zenét, ide a baloldali lejátszóba. Kedves Hudi segített itt nekem, Budinak is, Micsinek is szeretném megköszönni, hogy itt voltak velem itt élőadásban, nagyon szuper volt. Remélem, hogy többször lesz ilyen. Nekem is különleges pillanat volt, gyerekek, még mind nem volt ilyen. De mondjuk ők is szuperül érezték magukat. Bólogat. Mindenkinek kívánok további szép vasárnap délután, jövő héten pedig kívánok munkába, erőben, egészségben. Szuper hetet nektek! Lula la luna! Kedves Zsizsa István is írja Erdő Szent Györgyről, kaptam egy nagy szívet, köszönöm szépen! További nagyon szép napot kívánunk nektek, kedves DJ Csabi, jó étvágyat és minden szépet és jót várunk vissza! Istikém, nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelőek vagytok! Hasonló jókat kívánok nektek is! Nagy pacsi persze! És kedves Mozsi is írja, köszönöm szépen a szuper zenéket, Csabi! Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönjük! Neked is, kedves Mozsikám, vigyázz magadra!

Kedves Tovász Karcsi is írja, Csabi király, köszönjük neked ezt a fantasztikus 180 percet. Fantasztikus volt, mint mindig, Csabi királyhoz méltóan imádás érte. És további szép vasárnapot, jó étvágyat. Kareszkám, nagyon szépen köszönöm. Neked is szuper jókat kívánok. Kitartást a melóba végez minél hamarabb, és akkor pihenj.

És Encsike újabb üzenete. Köszönjük neked, DJ Csobi, ezt a fantasztikus 180 percet. Pusztjuk-e, Encsike? Én is nagyon szépen köszönöm, kedves Encsike, egy jobbulás neked. És még annyit hozzátennék azért, hogy ha már pálinkát nem szereted, akkor így áll valami erősebbet. Hát, ha kitakarítja azokat a gonosz vírusokat a tolkodból. Vigyázz magad, a te is, köszi!

kis íme utolsó zene már a DJ Csabitól. Ő pedig nem más, mint Raymon, Sharon Way. Mekkora zene ez is, gyerekek, ezzel búcsúzok már a tőletek. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok-sok kívánságot, rengeteg üzenetet, azoknak is köszönöm, akik nem írtak, csak hallgattak. Legyétek továbbra is, maradjatok a Super DJ Rádióval. Hát akkor mindenkinek minden jót, még egyszer, DJ Csabi voltam és még leszek is. És persze ne feledjétek, a BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió. Sziasztok!

Nagy éppenséggel, oh yeah! Csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion, ez már a Private Light DJ Simonnal. Lehet azt mondani, hogy a tegnapi nap folytatása, és nagyjából az is lesz szerintem. Én Csucsónak szeretném meg, Csucsó királyunknak bocsánat szeretném megköszönni ezt a csodálatos három órát, sajnos én lemaradtam róla. Mostában ezt csinálom, lemaradok. De hát ez van, és biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan jó volt, mint szokott lenni Csucsó királyunk. De az van, hogy most én jövök. Két órában itt a Super DJ-n hozom, lehet azt mondani, a folytatását a tegnapi napnak, amikor is mindenféle ilyen progresszív house-okat hoztam. Persze természetesen próbálok ilyen éneklős cuccokat kiadni a kezeim közül. Ez itt egy 2003-as megjelenésű fincsi zene. Ed Finem és az Angel egy Mass Collective vokál mixben. Kizárólag a fekete kolongoké a mai nap már megint nálam, úgyhogy ja, kagylózzuk meg. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, ha bármi mondani való van. Csak írjátok oda, én meg felolvasom szépen ilyen jó kis diszlexiás módon, ahogy szoktam. Na, én nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek, utca neki, hadd rögjön. Ja, meg szoktam mondani, hogy oh yeah.

Na nézzük az elsőt itt a Viberen. Azt írja nekem, Encsike volt az első, hogy hello, hello, újra itt vagyok. A többit úgy is tudod. Hello, Encsi. Na még azt mondja, hogy szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti. Pipa Mára is írja, gyönyörű szép délutánt kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatás nekünk, és szép szupi adást kívánok neked. Remélem minden egyes zenét gyógyítólag hat rám. Itt leszek és kagylózok, Puscsika, Encsike. Szupicskának pedig Pipacsika. Kész. Átadom, ígérem. És hát jobbulás neked, Angel. Na, nézzük a következőt. Valami Hajdu Super DJ Hajdu Tamás itt jön. Csatlakozok a közösséghez. Dehogy csatlakozok. Itt van Isa, István, Isa család jelen. Csodás szép vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek. Csodás napot kívánunk mindenkinek. Oh yeah. Hello István, köszönöm, hogy megint velem tartotok. És jó kajlózást nektek is, ugyanúgy, ahogy Budai Zoltán is megteszi. A magáét mondjuk így, hiszen azt írja nekem, na Simi, ropogós bakelit Zoli fülel. Oh yeah. Reméljük, hogy Fódémi nem hallotta, nem bakelit, tudod, vinil. Vinil. De lehet bakelit is ebben az esetben, ha Fódémi nem fülel. Itt velünk Lovász Károly József és Kárcsi barátom írja, hogy hello Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok, szép vasárnapot és jó adást kívánok. Újra itt vagy, mint pénteken, és újra itt vagyok, mint melóban. Oh yeah, azt lehet mondani. Karcsi, szétdolgozod az agyad. Én meg végigpofázom ezt a gyönyörű Angel zenét. Oh, be is fejezem. Szóval bármi mondani valóban. Azt a plusz 36 70 45 95 99 95 meg lehet tenni.

Következő zenész 2004. augusztus 6-a egyenesen Angliából érkezik a Bedrock Records 46. kiadású lemeze. Morgan Page, Gregory Schiff és Astrid Suriano. Suriano. Érkezik az All I Know. Minden, amit tudok. Egy igazi fincsi. Hernán Kátán jó remixben.

haladunk tovább akkor, és ránézek az évszámra. Itt már 2005. december 19-ét írjuk, amikor az első verzió megjelent ebből a zenéből. Jön a Deep Sky featuring Yes és a Ghost, egy igazi szellem érkezik. Nem kellett sokat várni a remixre, ami éppen pörög, az egy

ötödikei megjelenésű, sajnos csak is kizárólag audio, vagyis bocsánat, file formátumban jelent meg, igen, szóval nem bakelit, de jön Anami and Breeze Oli, és a Break the Silence, tört meg a csendet, egy igazi anyu ne beat, so yeah, itt a Szóperen.

Na, aztán visszaugrunk az időben. Kezdjük újra. 2001. november 12-e és a 2000-es évek eleje, meg a 90-es évek vége, amikor a Renaissance ontotta magukból, vagy magából a jobbnál jobb zenéket. Itt van a Renaissance 9. lemeze. Jön az Origin és a Rage.

Figyelem, figyelem! Mindenkinek fülének ajánlom az 1999-es hangrobbanásos zenét. Jön Mohamed Kelif Hati, vagy éppen Cseb Maminak is lehetne nevezni a hölgy, bocsánat, urat, én mindig lehölgyeztem, aztán kiderült, hogy egy faszi. Szóval jön Sting, featuring Cseb Mami, és a sivatagi rózsa, azaz a Desert Rose. Egy iszonya

és ha már ilyen furcsa neveknél járunk, akkor jöjjön Anton Insati, és a Tell Me Why, a miért, na miért, mondd el miért, mindjárt mondja nekünk Anton Insati, elvileg.

kanyarodunk ahhoz a 2001. november 12-i lemezhez, amit ugye a Reneszánsz adott ki, és az Origin volt az előadó. Ez meg itt a B-oldal. És a Renified Intricate. Oh yeah. Vagy valami ilyesmi.

Pazsi küldte nekem az ebéd képét, vagyis nem az ebéd képét, hanem az ebédje képét. Turós csusza, szalonja pörccel. Most nem mondtam neki, hogy akadjon a torkán, hogy szoktam, inkább azt mondtam neki, hogy fújódjál fel a laktóztól. Az rosszabb. És a István örül annak, hogy ilyen zenék szólnak, azt így nagyon ott van zeneileg, mint a felhők között. Én is el szoktam szállni, te mit szívsz egyébként, István? Hadd kérdezem, küldjél belőle. Felhők között? Igen.

és azt mondja, hogy hát szuper Fincsi, azt mondja, hogy szuper Fincsi rádiót, és benne az ilyen Fincsi muzsikákat. Hát ezt jól merre kell szívni, István. Na figyeljetek, jön egy kis történelem. 1986. Senki nem tudja, de akkor alakultak. A Frontline Assembly Members, vagyis tagok, Bill Lieb és Rice Fulber, ők alapították a Delirium csapatot. Mindenféle réves zenéket hoztak annak idején. Lehet azt mondani, az első őstechnót már mondjuk úgy, hogy ők is játszották, vagy nem. De jó. Aztán mindenki tudja, hogy berobbantak a köztudatban, a Silence-el, ahol ugye Sarah McLachlan volt a vokál névadója, vagyis feléneklője. Aztán 2003-ban ugrunk, és jött a Delirium featuring Jael. Jael, aki Rahel Krebs, egyenesen Svájcból, ő énekelte az After All-t. Úgyhogy mindenek után jön After All, egy Satoshi Tommy remix.

Bazi írja, Szilvi azt mondta, nem lehetek ilyen csög. És azt írja a válaszom, de hát tudjuk, az vagy. És akkor Szilvi is megért, én is megértelek. Jó, hogy a csúszol a csúsza. Itt van velünk Bandesza, szia, szia Simon. Vagy ez a hegesztő jelen Csorvásról, üt mindenkinek. Hogy vagyunk, jó a műsor. Köszönöm szépen. Hát lehet azt mondani, hogy én tökéletesen kiskutyám is jobban van, úgyhogy minden rendben van, lehet azt mondani. Próbálok melegíteni itt az ebéd készítésre, ugye a jövő héten melóba ebédet készítünk minden vasárnap. Azt mondja, hogy itt van velünk Tóth Mátyás. Hát én nekem eddig nem hallgattam a műsorot, mert munkaidőben szóltok nekem csak, de állat, most már igyekszem követni téged. Ó, ez az. Egy újabb szerelmes, belém szerelmes. Ez az, oh baby! Hello Matyi, bocsánat Mátyás. Örülök, hogy velem tartasz. Általában péntekenként szoktam lenni, 8 órától. Aztán szombat, vasárnap mindig beugrok. Én vagyok a liktömő Tomi. A liktömő Tamás már megint beugrott, mint ahogy most is, 1-3-ig. És ha már egyszer 2 óra elmúlt, akkor ismét ezt szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem egészen 3 óráig. Aztán 3 órakor jön Sorci, levált szépen hozza a fincsi zenéket. A Sorci 6 óráig tolja, majd 6 órától jön Zsolti a 80-as évek High Energy zenéivel. Egészen 8 óráig tolja Zsolti, majd utána érkezik szokás szerint a vasárnapi végszó, lehet azt mondani, live bennel. Ő meg ki tudja meddig, de ami biztos itt lesz nekünk egészen este 10 óráig. Vagy ameddig bírjátok, vagy éppen ő bírja. Na de befogom. Itt van az isteni hang. No, semmi búzulás, tudom. Azért egymásnak lehet, nem?

Jaj, a zene nélkül mit érek én? Igazából ez is lehetne a mottónk, igaz? Főleg is, ha István azt írja, de mi úgy vagyunk a zenével, mint a kajával. Ha nem hallgatunk zenét, akkor éhezünk. Mit ér az élet a zene nélkül? Én is így gondolom. Egyetértünk István. Én, ha tehetném, itt ülnék egész nap, és pörgetném nektek a zenéket. De sajnos nem tehetem. Úgyhogy megyünk tovább, jön az egyik nagy kedvencem 2003-ból. Emlékszem annak idején, akkor jelent meg a GTA valamelyik része, nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy San Andreas, mindegy, nem tudom, valamelyik. És annyira GTA azt, amit az állat, ugye számítógépen nyomtam. És közben mindig a kocsiba ezt a zenét hallgatom, ami most fog jönni. 2003, jön a Panoptica és a Surface. Oh yeah, itt a Szopelen.

Közben is a István hozzáteszi, hogy de mikor megteszed, akkor jól teszed. Mármint, hogy nekünk hozod a szóperebbnél szóperebb muzsikákat. És ezért köszönet jár. Nagyon szépen köszönöm, István. Én meg mindig örülök, hogy itt vagytok, de tényleg. Jól esik, tudod? És hát igen, a Panoptik és a Surface. Na még egyszer, Surface. Megint egy olyan zene pörög, ami nem bakelit. Mármint sajnálatosan nem bakelit nekem. Nekem az eredeti verzió, ami éppen pörög, ez nekem nincs meg. Hanem csak a feldolgozás, amit... Hát nem is tudom, 2000 akárhányba adta ki újra az a Surface Reborn. Az már annyira nekem nem jött be, mint ez maga az eredeti verzió. Úgyhogy ha egyszer hozzájutok bakeliten, és akkor most beszélünk majd Basival. Hát ha, hát ha.

rá is csaptuk a következő zenét. Már megint egy Bakelit 2018. szeptember 17-e jön. Matthias Meyer, jönnek a németek, és Ryan Davis. Jönnek a szerelmes levelek Szicíliából. Lehet, Encsike ott járt nekem, küldte. Fia, Encsi, ezt hallgast. Szerelmes levelek. Azaz Love Letters from Sicily. Oh yeah. Fincsi zene,

Ecsi azt mondja, hát hogy emlékszel, drágám? Igen, vagyis yes, januárban jártam Szicíliában. És még csak most kaptad meg a szerelmes leveleim, na hát, ezek a postások. Amúgy drágám, ráz a hideg. És most bajban vagyok, mert nem tudom, hogy a hangotól, a zenétől, vagy a láztól. De fincsike mind! A láz is. Puszcsika, encsike!

Aztán azzal, hogy meg annyi, így nagyon jó delirium, vagy éppen csodálatos delirium zene készült. És mindig valaki mással karba öltve tették meg a srácok azt, hogy létrehoztak egy csodálatos zenét. 2000 és 2001-ben ontották magukból a jobbnál jobbat, és úgy halljuk vele, hogy a Silence, az After All és bármelyiket nem lehet összehasonlítani egyiket sem, semmelyiket sem, mert mindegyik jó külön-külön. Főleg az, hogy hozták a Víz alatt vagy című nótát, az az Underwater. És ebből jön most egy promó zene. Jön az Underwater, egy Mouse.

Jó, gyerekek, mit találtam, ezt szoktam mondani, Doki. Hát én még mit találtam, 1998-ban nyúlunk vissza. Jön az egyik kedvenc Amerikából, jön Lenny Kravitz. Oh yeah. És az If You Say, na még egyszer, If You Can't Say No. Hogyha nem tudsz nemet mondani, van olyan bizony. Ez meg itt egy Lenny Kravitz és a PT közöse.

nincs meg Bakeliten, de jön, az biztos, jön Anima és Ellie Goulding. És amikor meghipnotizálnak, azaz jön a Hypnotized. Mint egyik ez záró zene a Private Light-nak. De mint mondottam, senki sehova. Érkezik DJ Surci, oh yeah, ide a szuperre. Megérkezett Fritjó, azt írja, good morning mindenkinek, happy Sunday! Hát ilyen, ilyen lehetne még egy vasárnap igazából. Hello Fritjó, jó kagylózást a következőkben! Azt írja, Ise István, drága DJ Sima, nagyon köszönet! Neked további csodás, szép napot és jó étvágyat és minden szépet és jót is kívánunk neked! Oh yeah, befogom a számot, ez egy iszonyat jó zene. Végighallgatjuk együtt itt a Szuperen. Aztán velem legközelebb, ami biztos, jövő héten pénteken találkozhatok 8 órától, ahol hozom az én zenéimet, tudjátok. Na köszi a kagylózást, Csácsumi Jazz, sziasztok! Oh yeah!

kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, sziasztok! Lemezjátszóknál DJ Surci egy hét kihagyás után. De hát múlt héten szombaton hakni volt, keményen. El sem merem mondani, hogy hol. Délegyházán a naturista strandon. Úgyhogy jó buli volt nagyon. DJ Csabinak és DJ Simonnak nagyon szépen köszönjük a fantasztikus zenéket. Bár közbe-közbe hallgattam, mert most estem be igazából ide a stúdióba. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy még mi lesz, de majd mi megoldjuk a problémákat. www.superdjradio.hu Viber számánk pedig a +36 70 45 95 995.

Azt írja Simon, most akarta kérni a brost. És itt van, tessék. Látod? Pedig nem is beszéltünk semmit se. Micsoda telepatikus. Itt a történet. Azt írja, várj, ezt megpróbálom elolvasni. Ja, ez a...

Csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Surci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk, oda neki hadd szóljon, nagyon szépen köszönöm, sziasztok, hello Isa család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy! Pedig még idénre be van tervezve egy-két dolog, úgyhogy nem leszek minden vasárnap, majd DJ Simon bepattanik helyettem addig. Lenyomja a kis két óráját, meg lenyomja a hármat, azt már meg is

Na nézzük, plusz 36, 70, 45, 95, 995. Hello, Surci! Vagy ezt a hegesztő már itt is van Csorvásról. Kellemes vasárnap délután kívánok neked és minden szuper hallgatónak. Pörgedezz nekünk a jó zenéket. Megteszem, megteszem ezt. Szia, Bagyesz! Kellemes vasárnapot!

Na nézzük! Halihó! Szia drága DJ Sultika! Sziasztok, szuperek! A Terminátor lány lázasan ugyan, de visszatért. Húha, lázas vagy, akkor alá kéne pakolni egy pár darab tojást. Ugye a tyúk is, amikor lázas, akkor kotlik a tojáson. Hú, de hülye vagy te, Sulci! Na sziasztok, szuperek! Kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak gyönyörű szép vasárnap délután, kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked. Nagyon szépen köszönöm. A Szóki kivit el ne felelt, puszcsika, encsike. Ja, ilyenkor szoktam mondani még tovább, most nem mondom, jó? Szóval akkor neked mielőbbi gyógyulást, küldöm a gyógyító zenéket. Azt írja, hogy és tényleg az vagy. Nem mondta senki, hogy nem.

lázasságra, a tojásra, meg a tyúkokra. De szerintem lenne egy pár tojás sor rendelkező, aki jelentkezne. Ú, Encsike, hallod? Földobtod a témát, de rendesen. Bocsika, Encsike.

Itt van az éjszakai bagoly felébredt, itt van Kőszegi Gabi, nyugodtan olvasd be, ne kíméld a svédet. Nem a svédet kímélem, Gabi, várja, félreértetted, én Öncsikét kímélem. A svéd írta?

Azt írja, édes Istenem, ez kéz. Hát jó. Csak hát van az a vicc, hogy a tyúk az megül még 20 tojáson is nyugodtan. Többit azt gondolom tudjátok. Az ott nem ugrál.

Azt írja, te mindent is beolvasol. Figyelj, www.superdjradio.hu, a Viber számunk +3670 45 95 995, és mi tudjátok, emlékeket ébresztünk, és minden is beolvasásra kerül. Na szóval Lencsike azt írja, ki olyan kíváncsi fáncsi, amúgy már mivel nem vagyok csecsemő, ezért a lézerrel homlokon és mell alatt. Remélem, kielégítettem a kíváncsiskodókat. Gondolom nem erre számítottak.

Aztán megérkezett a Bács-Kiskun megye is. Itt van velük Tünde. Hello Tünde, hello Nogadeső. A Drabantéknek a tündéje, Felső Lajosról. Kellemes vasárnap délután, jövő héten találkozunk.

0: you.
1: Azt mondja kőszegig, ami azt hittem popóba méri. Ja. És akkor még finom voltál és női is. Jó, Jancsike, hallod, ezt te kezdted.

lehet még most szedi össze a gondolatét, hogy mit főz, vagy mit főzzön. Szerintem Simon közbe-közbe be kéne írnod, hogy milyen alapanyagok vannak. Mondjuk, hogy itt Magyarországon a hallgatók mit tudnának belőle összerakni neked.

Jaj, a Fire kedvence, Pet Shop Boys. Remélem, Fire, itt vagy. Egyem az uzád.

Itt a szén, na figyelj! Jaj, az éjszakai bagolynak szól! Na jó, én inkább főzök, de ha gáztűzhelyem lenne, lehet gyufa se kellene, de megállj csak bagoly gabcsika, repülsz te még az én odunk felé jövő héten valamikor. Ha sokáig kekecked, felnyomlak, jaj, majdnem, felnyomnak a novnál, hogy feketén dolgoztat a Bagoly Expressen, csapos ki, mielőtt jönnének a kommentek, puszcsika, Scott Betyár. Ugye, hogy tudod, ki volt ez? Hát Encsike. Itt a szép.

0: Love Train.
1: Love.
0: És a London Boys.
1: Love.
0: Itt a www.superdigiradio.hu-n.

0-30-70-45-95-95. Ide írt Kolozsi Imi. Szia Imi! Halli DJ Surci! Szép hétvégét, jó Adit! És remek zenéket kívánok! Kívánom neked is a maradék hétvégéből! Teljen úgy, ahogy szeretnéd! Kellemes vasárnap délután! Szia Imi!

Aztán itt van, megérkezett Imre, Csonkály, azaz Csonka Imre Markotáról. Szia, Csonász! Kellemes vasárnap délután!

Zsimi pedig küldött fotót. Már megint sütögetek. Fincsi, mint a zeneit, köszönöm szépen. Hey, mi nálad minden vasárnap buli van? Aztán mi meg nem vagyunk ott.

Jaj, Istenem! Jaj! Hát figyelj, Tomi, tudod, mit tettem tegnap? Mármint, hogy a DJ Simonnak mondom, hogy mit tettem tegnap este. Velős gombás ragúval töltött csirke mellett sült krumplival és csípős káposztával töltött alma paprikával. Vágod?

0: Jaj!
1: Hú, mi van veled, Mámos Úrci? Azt írja a Kukori bácsi, hogy... Hallod? Na mindegy. Tiszteletem, Purci úr, kellemes műsorvezetést, üdv a szupereknek, itthon vagyok. Még mielőtt megkérdeztem volna, hogy remélem nem dolgozol. Akkor jó pihenés, Kukori bácsi, hello!

Na szóval itt van. Szóval DJ Simonnál a menü csirkemell lesz hagymáson, arabita szószban, tésztával, sajtos kolbász röstivel. Erre írtam neki, hogy ez kevés lesz jövő hétre. Na aztán akkor mondjuk majd tovább, mert még lesz még más is. Szóval csirkemell hagymáson, arabita szószban, tésztával, sajtos kolbász röstivel. Ez úgy nagyjából kettő menü, de lesz még. Kukori bácsi azt kérdezi, mi van veled, semmi? Hát Kukori bácsi, lemaradtál a műsor elejéről, Encsike feldobta a labdát, azt elkezdtük lecsapkodni. Hajasné biztos, hogy nem hallgat, mert Hajasné Görögország.

Na jó, de csak azért, mert ilyen szépen írta, de azt mondja, hogy figyelj, plusz 36, 70, 45, 95, 995. Szia! Szeretnék egy pörgős számot kérni vőlegényemnek, Veszegi Józsinak, és üzenem neki szeretem. Szép vasárnapot mindenkinek. Ő volt Pénémet Alíz. Na hát akkor figyelj, Alíz, következő akkor szóljon szerelmednek, vőlegényednek,

héten csak zöldborsó főzelék van, egybe fasírtal, egyik tojással töltve, az a Stefánia szelet, Kukori bácsi Stefánia szelet. A másik kolbásztal töltött zserbó, mi van? Kolbásztal töltött zserbó? Ja nem, kolbásztal van töltve, zserbó, meg sokféle süti, sajtos pogácsa, pasni. Na, hát tegnap megláttam Bográs Bolt, kevergetted a boszorkány konyhán. Ez a kígyó mája, tyúkepéje, itt van a jó, piri.

Vagy inkább a 2000-es évek eleje. A Savage Garden. Míg a Danubius rádióban a rónai Egon nyomta délelőttönként, akkor szólt ez.

van a Pandora's Box, és küldött DJ Simon. Na jó, azért az a hagyomás csirke fel van ám turbózva, hát úgy rendesen tele van a vok, úgy mindenfélével. Gombával, ja, penyó paprikával.

Azt írja Kovazsimi, templom se rossz hely, csak ott nincs pia. Az a baj, ezért van itthon mindig sör, miért nincsen, ott a misebor. És itt van megérkezett, hello Vász Károly. Hello, hello DJ Surci, szép vasárnapot, és egy jó adást kívánok. Én is kívánok neked szép vasárnapot, jó pihenést. Hello Karesz.

És a István pedig azt írja, kedves DJ Sorci, nagyon kellemes a műsorod, és persze, hogy zeneileg is, vagyis nagyon ott van, nagyon szépen köszönöm, jó szórakozást! A Lovász Karcsi pedig sajnos meló van, reggel 5-től este 8-ig, akkor kitartás neked, ha nincs sok hátra, még egy másfél óra. Azt meg már fél lábon is kibírod, csak ülj le egy székre.

Vagyis, hogy egyszerűnek egyszerű, csak időbe telik, úgyhogy a jövő héten lesz egy új állófűtésem. De hát attól én még hétfő kedden megyek Huvarba. Ráadásul Mordorba megyek megint. Megyek Debrecenbe is. Úgyhogy azon gondolkodtam a templomból hazafelé, hogy ez Zsotik. Jó, fel kell öltözni éjszaka, úgyhogy valószínű, hogy vagy viszek egy hálózsákot, vagy a kis bundás felsőmet, aztán majd abba alszok.

Bár erre a fizikusok fizikusa Jani barátom azt mondta, ha úgyis Debrecenbe mész, húzzál magadra valami orklányt, aztán majd az megmelegít. Mondtam neki, nem, Zsóti fülkéje egy személyes. Simon azt írja, mindjárt meghüppöglek. Hogy tegyen a kukoribácsi a kopaszok közé.

Az a baj, hogy megszoktam, hogy ott az állófűtés. Egy szál gatyába alszok. Tavaly volt olyan, hogy Ceglédnél elhúztam a függönyt. Deres volt a szalag korlát, ez Zsolti meg egy szál gatyába a fülkébe. Hát ez most nem így lesz. Na de szerdán belekerül. Ha hazajöttem az új, aztán hadd szóljon melege.

Luna na Luna. És Belinda Carlisle. Itt a www.superdjradio.hu-n DJ Surcival a Sunday Partyban. 2026 09:13 vasárnap 16:43.

0-36-74-55-95-95. Kedves Sesúrci, mindig mosolyt csalsz az arcunkra, mindig nagy szeretettel hallgatunk. Párom azt mondja, hatalmas ez a DJ, Isten áldjon, nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, nekem a megtiszteltetés, hogy hallgattok. Ő volt Bandiszné T. Krisztina. Sziasztok, kellemes vasárnap délután. Majdnem azt mondtam estét, de még nincs este. Bár két hét múlva már sötét lesz ilyenkor.

Még csak a szűzjegye, szeptember, nem? Mérleg. De lehet. Én vízöntő vagyok, az biztos. Csak úgy borogatom a vizet. Azért a Simon figyel a csávó.

Happy Children, szeptember 22-ig szűze, aztán mérleg, én mérleg vagyok, írja DJ Simon. Jaj, te most meg fogsz öregedni szeptemberben? De Simon meg fog öregedni szeptemberben. Utolér engem.

Ja Istenem, Viber kezd megkeveredni. Ez a drága jó. Egyem az uzáját, ChatGPT. Ez a fedezze fel az új mi funkció előnyeit. Amúgy mi most nem fedezünk fel semmit se. És közben új frissítés érhető el. Most? Nem, nem most. Hülye vagy? Nem. Hát gyönyörű lenne el

Na figyelj, megyünk tovább. DJ Simon eltávozott köreinkből, viszi Sophie kutyáját sétálni. Cupa hallgatóknak, meg neked is. Neked is nagy cup. Jó sétát.

aztán megyek az állófűtősemér Lajos Mizsére, mert Zsoltinak befagy a segge, az meg megállt, ugye? Aztán irány haza,

itt van, megérkezett Erika Isztia. Erika, azt írja nekem. Írni nem tudok, mert majd mosogatok. Fagyott seggű leszek, nem leszek fagyott seggű. Van jó kis paplanom, meg jó kis bundás felsőm. Meg még csak olyan nagyjából 9 fokra ül le a levegő, ha szerencsém van. De különben fel fogok melegedni. Az egyetlen kereskedő, aki úgy jön ki a kereskedésből, amikor rászólok telefonon, hogy szia Tomi, megjöttem. Hallod, ő még kávé nélkül nem jött ki a telepről. Ezt így mondom. Úgyhogy le a

tessék, Tomi már írt is, mindenkinek jár egy finom meleg kávé, aki megérdemli, hát nagyon szépen köszönöm. Tomi közben írt Encsike a plusz 36 70 45 95 995 ös Viberra. Na hallom, hogy DJ Simon lépett, de nyugi drága Simon, én megünneplem az október 6-át. Igaz, akkor kivégezték a 13 aradi vértanút, de én kiteszem tiszteletedre a svéd zászlót, vagy a körmömre azt tuti, mint most. Ja, hogy akkor neked most a körmödön a svéd zászló van? Nekem mondjuk a kalapásnak a nyoma. Szép délután kívánok mindenkinek. Puszika, Encsike. Szoktam még mondani, hogy szokt.

itt van velünk Dávid. Nagyon jó nyomot, köszönöm szépen. Üdv az osztrák határ mellől János Somorjáról, nem is vagy tőlem messze, én meg Győrbe. Letolhatnád az Age of Love nótát. Hát az a helyzet, hogy én nem igazán vagyok Wurlitzer, ezt majd a DJ Csabitól meg a Boriszkától. De örülök neki, hogy itt vagy. Kellemes vasárnap délután. És hogy Jancsik ezt

Ja, így Zsoltinak jelentem, nem nagyon jött a matek. Ma etettem a nyuszikat. Akkor nézem, hogy mondom, valami nem jó, ezek többen vannak, mint tegnap. Ha addig-addig számoltam, aztán... Én 6 kis nyulat számoltam, aztán 7 van. Úgyhogy nem jött a matek.

Blue Mami. És itt van megérkezett a Robika Amper, Robi bácsi, Pálcika ember, hopp egy viszki, hopp egy strigula. Nyomja keményen a metaxát, szia! Csurci, kellemes vasárnap délutáni Adit, üdvözlet neked is innen Krétáról. Téged is tökéletesen lehet hallani, hála Istennek. Hello Robi, hello Kréta, hello Görögország. Szia Ildi! Jó pihenés nektek!

surcika már nincs, már csak surci. Ebből se jött ki. A matek, amikor fél ötkor azt mondta a Lovász Karcsinak, hogy már csak másfél óra, azért, mert akkor még nem tudtam, hogy hajnal 5 órától dolgozik. Azt hittem, hogy még van neki másfél óra, az kész. Munkaidő van, 8-ig, de 3,5. Ja, jó van, na. Se volt. Hallod, te rohadtul figyelsz, azt megmondom. Nem volt rajtam a szemüvegem, biztos, nem? Így szeretünk, ahogy van. Ennyi. Mindenkit el kell fogadni olyan hülyének, amilyen, nem? Közcsike, fúscsika, encsike. Ha jó van, matekból nem voltam jó, pénzt meg tudom számolni, az elég, nem? Különben is 2x2, az néha 5, nem?

rákeresél a YouTube-on Maribára, ott van, tessék, Pöcök és Maribá. Hogy számol a Csúlya Imre? Azt mondja, 6x6 az sokszor 6, 8x8 az 48, azt mondja, hogy 50 ezer.

Na és akkor még mára úgy néz ki, hogy nagyjából 2 felvételem maradt. Úgyhogy jövő héten, aki látja a fehér Ivekót benne a kiskamionos táblával, az integessen, vagy állítson meg, azt iszunk egy kávét, főzök egyet.

Fehérvár, Budapest, Fehérvár, Budapest, Eger, Debrecen, Lajos Mizse. Nyugodtan integes.

menni csak a Vámos Pércsi útra. A 18,5 méter vagyok, úgyhogy úgy nagyon nem nagyon tudok ott mozgolódni, forgolódni, oda megyek, autó le, aztán Zsolti el. Ja, meg persze Tomival beszélgetünk, egyet kávézunk, aztán go tovább. Max egy pihenőt kiveszek.

No hát én Egerbe annyira nem megyek be. Beérek Egerbe, aztán mindjárt dobok egy teljesen jobbost, aztán a lámpánál megint egy jobbost, aztán ott van az a benzinkút, meg buszforduló, na odáig megyek.

Szia, drága Surcika! Szuper zenéket hoztál ma is! Szép estét és jó pihenést! Vagy elmélkedést a tóparton? Hát ma nem lesz elmélkedés, a tóparton nyugalom van, nyugodtság van. Puszika, encsike!

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes estét, kora estét, kellemes kora estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy vasárnaponként én mindig hozom nektek 18 órától a nagyszerű 80-as éveket, és hát a 80-as évek

Ebből is úgy válogatok, hogy a White fülűeknek nagyon-nagyon jó zenék szóljanak. Hát először is Surci barátunknak köszönjük az előző műsort. Nagyon jó volt, én imádom a retro zenét, és hát úgy tudom, hogy ti is, a Super DJ Rádió hallgatói is szeretik a jó retro zenét, na meg a jó minőséget, és azt én is nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy egymásra találtunk, azt kell, hogy mondjam. Hát gyerekek, hogy milyen zenéket hoztam nektek, ugye mindig vannak meglepi zenék, amiket nem mondok el, most úgy csinálom, hogy direkt elmondom, hogy mik lesznek a meglepi zenék. Lesz Claudia Berry, Work Me Over, tudjátok, hatalmas zongora játék a zenében, gyerekek, érdemes meghallgatni. Aztán hoztam meg a mixet, vagyis egyveleget kettőt is. Egyiket Grant Miller fogja nekünk játszani, a másikat pedig Mozart. És hát tudjuk, hogy Mozartnak mondjuk 2-3 számát szoktuk hallgatni, de ebbe az egyvelegben azért sok zene belefért, és a legjobbak. Tehát ez a két egyveleg, gyerekek, azt mondom, hogy haba tortán, na meg ugye a Work Me Over, az is nagyot fog szólni, főleg azoknak majd ugye, akik szeretik a zongora játékot, és ráadásul Energy-ben, tehát 80-as évek Energy verziójában nagyon-nagyon kellemes, és hát bulizós is. Nos, hát gyerekek, én azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk Viberre, mondom is a számot, 36 70-es 45 95 99 és 5-ös a vége. Már csak azért is gyertek hozzánk Viberre, mert ha esetleg van olyan, mondjuk, hogy szeretnétek a 80-as évekből valami nagyszerű zenét, ami eszetekbe jutott, és ugye azt meg is akarjátok nekem mutatni, csak kérjétek, megírjátok, és én nagyon-nagyon szívesen le fogom játszani. Na meg hát ugye itt nagyon jó kapcsolatot tartani a hallgatókkal, és a műsorvezetők is örülnek, hogyha írtok nekünk Viberem. Encsike már írt is, azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek! Encsike, fülel továbbra is, egy gyönyörű szép délutánt, estét kívánok neked, és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adás neked, puszcsika Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, én meg neked kívánok nagyon jó zenei élvezeteket a 80-as évekből. Aztán is a István barátunk is itt van, vagyis inkább így mondom, hogy az is a család is velünk van, mert hát az egész család muzikális, imádják a jó zenét, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Ők azt írják, nekem már vártunk, szia, csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Zsolti. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család még mindig jelen. Örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk. Tudod, hogy mi mindig várunk. Hát István, én elmondom neked, hogy azért vannak itt olyan hallgatók, akik mindig írnak, mondjuk úgy, hogy a törzs hallgatók, és te már ott vagy, ugye, és hát múlt héten nem írtál Viberen, és én tudom, hogy valami bibi lehetett, meg hát máshol, ugye, nem a Viberen, hanem máshol beszélgettünk. Buli volt nálatok, és ugye nem is működött rendesen a Viber, de én tudtam, hogy te hallgatózol, mert hát ugye te mindig velem tartasz, és nem csak te, mert még sokan vannak így, aminek nagyon-nagyon örülök, ti mindig velünk vagytok, tehát itt vannak törzs vendégek, gyerekek, imádom, nagyon szeretem. Aztán Druszám Csoki Zsolti, ő is azt írja, szia Druszám, sziasztok, szuperek, Felső Tárkány jelen. Nagyon örülök, hogy jelen vagytok, és jó szórakozást kívánok nektek. Aztán Krisztina azt írja, szia Zsolti, várjuk a zenéket, Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, és én is kívánom nektek, hogy titeket is az Isten áldjon, meg hát minden Super DJ Rádió hallgatót is egyben. Nagyon jó zenéket hoztam, gyerekek, meglepi zenének még hoztam Mr. Zsivágót is, egy nagyon jó kis Amerikó remixben. Tehát a meglepi zenéket már el is mondtam. Hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és ha zenei kérésetek van, akkor ne felejtjétek, hogy Viberen írjátok nekem.

Hát gyerekek, őrületes muzsikát hallottunk egyébként a szerző Rikeszli, és hát ott voltunk a topon, high energy feldolgozásban, tehát jött az energia ezerrel ebből a zenéből. Nos, hát továbbra is az energia, itt lesz a 80-as évek energikus muzsikája, még mindig itt lesz velünk az előadó Malibuna, de azt hagyd tegyem hozzá, hogy a zenét a Malibu együttes Bobby Orlandónak köszönheti, és a zene címe Pleasure, vagyis öröm, tehát öröm zene jön energikus verzióban. Na de Gyula barátom viszont írja nekem Messengeren, hogy szia, jó adást kívánok buliban. Hát Gyula, nálunk mindig, mondtam már neked, hogy itt a Super DJ Rádion mindig buliban.

Hát gyerekek, én elmondom nektek, hogy ezt a zenét ahányszor meghallgatom, annyiszor egy élményt kapok ebből a zenéből, és hát lehet köszönni ugye Bobby Orlandónak, na meg a Malibu együttesnek. Közben csatlakozott hozzánk Bandesz, aki már ugye pihen, és végre ugye hallgatja a műsort. Hát Bandesz, nagyon jó szórakozást kívánok neked, is kellemes pihenést a Super DJ Rádióval, és természetesen a 80-as évek nagyszerű zenéivel, és a Mazsi, ő is velünk van. Mazsinak is kívánok egy nagyon jó pihenést, na meg jó zenehallgatást. És hát P. Szabolcs, tőle kaptam egy képet, ahol egy nagy kijelzőn, egy tévén a Super DJ Rádiót hallgatja, és hát úgy látom, hogy melóba van. Hát jó melót kívánok neked, és természetesen jó zenehallgatás. Na de jöjjenek a zenék, hamarosan le fogom játszani az első megamixet, ami egy egyveleg egyébként, amit Grant Millertől fogunk kapni. Nagyon nagy buli lesz, egyébként 9 perces lesz az egyveleg, amiben sok jó zene fog majd hangzani.

go back. Hát gyerekek, közben Kolozsi Imi barátunk is csatlakozott hozzánk, és azt mondja, szép-szép hétvégét, jó adit és szuper zenéket, Imi, köszönjük szépen, köszönöm, és én is ugyanezeket a jókat és a szépeket kívánom neked. Nos, hamarosan indítom Grant Miller Megamixét, ami egyébként egy short verzióban fog szólni, tehát a Megamix még feldolgozva hatalmas lesz. Grant Miller amúgy is egy nagyon nagy zenész, és hát nem szabad elfeledni a zenéjét.

Hát gyerekek, én nem számoltam, hogy hány darab zene szólt ebben az egy velekben, de sok, ugye? És hát azt kell mondani, hogy ezek a zenék Grant Millertől mindegyike ismert zene és nagy sláger volt a 80-as években, és hát mekkora szám lenne, vagy mekkora duranás lenne az, hogy ezeket a számokat összeszedni és egymás után lejátszani, meghallgatni mind, mert hát ezek mind nagyon-nagyon zenék. Na de a következőkben egy hölgy következik, Hazelden, nagyon nagy énekeső is, és hát csak is slágerzenéket hozott nekünk. Na figyelem, mekkora muzsika szólt tőle, és én merem azt állítani, hogy Hazeldentől, hát a rádiókon, az online rádiókon és más FM rádiókon is már nem igen játszanak zenét, de hát én azért vagyok, hogy ezeket az előadókat mindig előszedjem, akik már feledőbe mennek.

Hát gyerekek, a következőkben hatalmas muzsika is, hát az Energyt most félreteszem egy szám erejéig. Szibérien hát, és azt mondja, hogy In Your City maxi verzióban. Közben Győri Zoltán barátunk kérje, hogy szép estét, jó munkát kívánok, másoknak meg jó pihenést otthon. Hát Zoli, köszönjük szépen, neked én kívánok nagyon jó zenehallgatás, na meg kellemes pihenést, vagy fordítva is lehet, hogy kellemes a zenehallgatás, és ugye jó pihenést. Viszont a következőkben azt kell mondanom, hogy a zene az nagyon-nagyon kellemes lesz.

Hát, hölgyek és urak, még mindig a 80-as évek itt a Super DJ Rádión, és hát a következőkben Kolozsi Imi barátomnak szeretnék mutatni egy zenét, amire azt kell, hogy mondjam, annak idején ez nagyon-nagyon zene volt, és napjainkban is örömmel hallgatják azok, akik a retro zene szerelmesei, például én is nagyon nagy örömmel hallgatom. Claudia Berry következik, és a War Me Over című dala, és hát azért azt is hagyd mondjam el, hogy ahogy Imivel beszélgetünk, ő még nagyon-nagyon kisgyerek volt akkoriban, amikor ezek a zenék bejöttek, ugye? Vagyis amikor én ismerkedtem ezekkel a zenékkel. Na de, akinek jó hallása van, mert hát Imi egy kritikus egyébként zenében, és szereti is a jó zenét, tudom, hogy mi az, amit ő szeret, meg hogy kritikus, de kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen zenére, ami 82-ben jelent meg, és nagy zene, már csak azért is, ugye, mert az együttes is egy nagyon-nagyon komoly zenei tudással rendelkezik, és az énekes is egy nagyon komoly énektechnikával rendelkezik, hogy mit szól ő ehhez a muzsikához. Úgyhogy még egyszer mondom, Imi barátomnak mutatom, Claudia Berry, War Me Over című dalát.

és urak, ha nem mondtam volna még, hogy nálunk mindig a legjobb zenék szólnak, akkor most mondom, és erre már is mutatok egy példát, Brandy Midge az előadó, és Loving Summer Night a zene címe. Hát így lehet, hogy nem mondtam semmit, de amint megszólal a zene, a retro zene szerelmeseinek már is az lesz, hogy ó, hát igen, ezt ismerem.

Hát, hölgyek és urak, egy zenei kérés Csoki Zsolti Druszántól. Azt írja nekem, hogy Mozarttól a Money című dalt szeretné hallani. Na, de ugye én már az adás elején mondtam nektek, hogy hoztam kettő darab megamixet, egy veleget, ugye? És az egyik az pont Mozarttól van, tehát tőle hoztam, másikat már meghallgattuk, Grant Miller egyvelegét, megamixét. Hát Zsolti Druszám, azt mondom neked, hogy azért ez így sok lenne, hogy lejátszom az egyveleget, és akkor mondjuk utána vagy előtte jön-e Mozarttól a Money. Ebben benne van minden Mozarttól, hatalmas muzsikák. Egyébként nagyon nagy slágergyáros volt ő, tehát a 80-as években sok jó zenét kaptunk, és benne van a Money című dal is. Hát Zsolti, szóljon a kedvedért, azt mondom, ez a nagyszerű muzsika. Yeah. Dutch Mac.

Hát gyerekek, nagyon-nagyon gyorsan elment az idő, 2 óra hossza eltelt, és hát alig hallgattunk valami zenét. Egyébként az az igazság, hogy nagyon hosszú zenéket hoztam nektek, mindegyike 12-es nagy lemez verzió volt egyébként. Ez is, amit most hallottatok, Mr. Zsivágó zenéje is egy ugye kibővített verzió volt. És hát nagyon szólt voltak, többen is voltak, akik jelezték, hogy na ez egy nagyon nagy zene. Hát örülök, hogy tetszett a műsor mindenkinek. Én még egy zenét tudok nektek lejátszani, és aztán jön hozzátok Liveman, aki ugye hoz egy másik fajta stílusú zenét, de ő is nagyokat hozza. Nagyon nagy zenész Liveman, én szeretem. Nos, gyerekek, azt se tudom, hogy mivel búcsúzom el tőletek, melyik legyen az elköszönő zeném, hiszen van még itt nekem egy pár zene, egy jó pár zene, amelyik mindegyiken nagyon-nagyon jó. Szerintem Alep fog minket majd ugye egy másik zenei

stílusba átkísérni, és a Take My Life című dala, ami extended verzió. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és ne felejtjétek, hogy jövök hozzátok kedden a 90-es évekkel, és hát ugye a 90-es évekből is azokat a zenéket válogatom, amik erősek, tehát powerek, meg feldolgozások, tehát mixek, remixek, amire majd számíthattok kedden 20 órától. Hát köszönöm, és ugye kívánok nektek további jókat, és ne felejtjétek azt sem, hogy live mennem, mindjárt itt van, sziasztok!

Na, sziasztok, szép és kívánok, mindjárt megyek fel Weberre is, tölt még az a rendszer. Pár regulér áldásával kezdem a szokásos órámat. Első egy óra, akkor Tömény Hands Up, a másik óra meg Trance. Itt a Szuperi Zsirádionk tőlem Live-entől.

nem Dreamer vagyok, Encsike. Szép és István, hello Erdély. Hello Erdő, Szent György. Hello Rucska család, ahogy tudom, hétvégén álltok. Triple ünneplés volt, na akkor. Boldog házasság évfordulót. Boldog születés volt Gábor. Neked is Dávid. Hello, csak is jó voltét, neked is szép estét. Hello, Győri Zoltán.

Hello házi, szép estét nektek is! Aj, boldog házas évadot is, ha Istvánék! 29 nektek! És igen, mindig fiatalok vagytok, mindenki az! Ruska Erzsi, nektek hanyadik volt?

Hello János Sándor, egy szép jó estét! Rúzska Erzsének 27.

Látom, hogy rendesen leírtad. Aztán igen, a hírek azt mondják, lesz újból Budapest parádé.

Igazán nincs Ruskor Erzsék, köszönjük az ismerősöket is, a Istvánék. Mindjárt néz a János Sándor is. Köszönöm szépen János Sándor ismerést. Köszönöm szépen Húsi a Zoni. Köszönöm szépen ez a Kolozsimi.

akkor véget ér a munka már a Live-on, akkor a Live-en voltam itt a Super DJ Rádion keresztül. Legközelebb majd jövő hét vasárnap leszek hallható. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, a héthez kitartást. Sziasztok, szép jó éjszakát!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

DJ Rádió. Van más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Exploration of space.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk.
4: Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk. Kattanj ránk.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station
2: 1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.